0: Nagy la ruska rihutka.
1: Ah, Nagy Lajoski, Nagy.
0: Quoi?
1: Nem tudom, nem tudom, Nagy Lajos.
0: Oui, bon, bah, servez-moi un unicum.
1: Quel est unicum?
0: Unicum?
1: Unicum.